Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru? Why, guru?